0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza vételen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved. Szkáparabáru, pindududubán, dödüjúdabán,

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket. Itt a szuper!

this is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Super DJ Radio.
1: Hungarian Web Radio Station. Oh yeah!

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. 80-as évektől

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb. Bye.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Radio. Csak neked zenélünk. Super DJ Radio. Lease all the sounds.

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

0: Digirádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz! Super DJ Rádió, kattanj ránk!

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez

0: Csak te kezdel élünk.
1: Watch your man!

0: verjük fel az alvókat.
1: Mi emlékeket ébresztünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Super DJ Rádió.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Slager DJ Rádió.
1: A keverőpult mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.

Hello, hello, sziasztok! Hát kellemes vasárnap délelőtt kívánok minden kedves Super DJ rádió hallgatónak, üdvözlök mindenkit! Én DJ Csabi vagyok, és hát 2026. május 31-e gyerekek, ugye úszunk át a júniusba, jön a jó idő, jön a nyár, jönnek a slágerek, és persze a Super DJ rádió marad itt nektek, és tekerjen nektek a slágereket nap 24 órájában. És mint egy dalok is mondja, lassan megkezdődik a vakáció, sulisok ugye felélegezhetnek, nem mi dolgozhatunk tovább, a fenébe, ugye? Hát üdvözlök még egyszer mindenkit, és kívánok mindenkinek jó szórakozást, jó zenehallgatást, üdvözkézőknek, finom ebédeket kívánok, szolgálatban lévőknek, melóban lévőknek kitartást kívánok, veletek vagyunk földön, vízzel, levegőben és végtengel alatt járóban is. És egy picit megtekerjük. És ugye, mai nap köszöntetjük a gyermekeket is, hiszen nemzetközi gyermeknap van. Minden gyerkősznek fantasztikus gyermeknapot kívánok a Super DJ rádió stábja nevében is. És engedjétek meg nekem, biztos gyermekek is hallgatják a rádiót, gondolom. Következő dallal köszöntselek benneteket. Boldog-boldog gyerkősznapot! És persze tudjátok, úgy is szokták mondani, hogy felnőttek is gyerekek, amíg a szüleik velük vannak.

biztos sokan-sokan emlékeztek erre a mesére, én nagyon sokat néztem, nagyon szerettem, imádtam. Bodogi Gyula és az híres egyfejű a süsű. Még egyszer mindenkinek boldog-boldog gyermeknapot kívánok. És persze a legfontosabb Arany Viber számunk plusz 36 70 45 95 995 ös, ide várom a kajcsikat, az üziket. Itt is van velünk elsőként kedves Kelemen Tomi, hello hello Tomikám, sziasztok, üdvözöllek benneteket nagy szeretettel, hello Csabi király, üdv a családnak és minden hallgatónak innét Ugodról, nagyon jó műsort kívánunk, köszönöm szépen, ti megérezzétek magatokat nagyon szuperül.

tudjátok, mi az elején, mikor ment ugye a főcím, voltak benne a katonák is, mondták, hogy meghótam, biztos meghótam. Hát bizony, jó kis emlékek ezek, ugye? Itt van velünk kedves Csoki, Zsolt is, hello, Zsoltikán, Felső Tárkányból, sziasztok, üdvözöllek benneteket, szia Csabi, sziasztok, szuperek, Felső Tárkány jelen, jó kezdés, csak így tovább, köszönöm szépen Zsoltikán, érezd magad nagyon-nagyon jól.

Ezt a dal pedig küldöm. Kedves szülinapos Fájlőnek, aki tennep ünnepelte születés napját. Boldog 50-et kívánok neked, kedves Attila. Ez a dal a Kocsis Tibor és a Máshol Kazetták. Szuper DJ rádió stábjában van, ugye? Kedves Fire kollega.

bizony sokat másoltuk, meg tekertük ceruzával, ugye. Itt van velünk kedves Rita, hello, hello Rita, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi bácsi. Üdv a hallgatónak. Én a legnagyobb gyermekemet szeretném köszönteni ezen a napon. Házi, aki egy örök gyerek, de imádom úgy, ahogy van. Hát így van, kedves Rita. Se lehet szeretném kérni. De ki a mókuska felmászott a fára. Köszönjük, kedves Rita.

És itt van velünket a Zsigovics Sándor is. Hello, hello, Sanyikám, nagypacsi nektek, sziasztok! Szia Csabi, Dósz jelen, Marianna is, Sándor, köszönöm szépen, 1589 szívet is. Érezzétek jó magatokat! Pedig benne más, mint Kelemen kabátban, és egy nyári dallam, hiszen nyár van. Bográcsolát a sép bepakolni.

bizony-bizony égeti a testünket, ugye? Na most lehet, hogy a gáztűzhely. És itt van velünk kedves Fire is, Doki is, Évi is. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket is. Hát kaptam egy képet is, gyerekek, úgy látom, hogy ott folyik ám a reggeli. Jó étvágyat kívánok nektek. Hatalmas puszi ölelés. Azt írta nekünk kedves Fire, köszi Csabi, jó adit. Jó, szívesen Attilám. Azt írta hallgatunk. Köszönöm szépen nektek. Jó étvágyat.

0: akkor Kelmen kabát után megyünk tovább. Egy kicsit felemelem a BPM-eket. Ne kelljen kávé, hogy felébredjetek, ugye akinek rövid volt az éjszakája.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
0: És persze mindenkinek egy nagy adag jó kedvet kívánok. Ez a Dollar Hidus Leda Fiesta. Eviva España! És itt van velünk kedves Kardos Krisztián. Szia, szia Krisztián, üdvözöllek titeket, és szia, szeretnék kérni kisfiamnak, Ákosnak és minden gyermeknek gyermeknap alkalmából valami zenét. Köszönöm, üdv szétabor Krisztián. Nézzünk kedves Krisztián, valami gyermekünk zenét. Érezzétek nagyon jól magatokat, és köszönjük, hogy itt vagytok velünk, egy nagy pacsi nektek.

és ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Icsó István, hello hello Pistikém, sziasztok! Csodás vasárnapi napot kívánom neked, kedves Csabi, Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, Icsó család, örül neked, hogy újra hallhatunk téged, én is nektek, kedves Istikém, köszönöm szépen, érezzétek nagyon jól magatokat, jó főzés nektek is, remélem finomokat főztök majd gyerekek, én meg majd finomokat zenélek, és persze, kedves hallgatók, ne feledjétek el, a védőitalt se, sem már lassan szükség lesz rá, kik autóban vannak, kis vigyázzatok magatokra, kis állatot ne hagyjatok az autóban, nagyon felforrósodik, tudjátok. Remélem, hogy paráda után is csőrike már táncol Doki vállán. Reméljük, majd szilveszter nem órálkodik arra.

folytatásban pedig szintén hát bizony egy emléket ébresztő dal fog érkezni a Super DJ Rádióra. Kedves Kardos Krisztián kérésére, gyermeknapra minden gyermeknek. Na figyelj csak, mi is lesz ez. Egyszer volt, hol nem volt. Az öreg horgász, ugye? 100 fok Celsius és a nagy ho-ho-ho horgász. Dal pedig készítette remixer. Köszönjük neki, nagy pacsi!

Titának pedig majd ráéneklem ezt a mókuskát, a figyelj! Mókuska, mókuska, felmászott a fára, leesett, leesett, eltörött a lába. Hol lesz így, Dita? Ugye gyakorlott mesenéző vagyok, hiszen van egy 8 éves kisfiam.

és ismételten Vibe-özelt itt van velünk, de Sógi is, hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket is, azt hitte nekem, hello, Csabi, készül a lecsós tarja, pörgessük meg, imádunk, köszönöm szépen, kedves Sógikám. Úgy gyerekek, az nagyon finom, jó étvágyat kívánok hozzá, ha elkészül,

0: Super DJ Rádió. Útközben is veled vagyunk. www.superdjradio.hu.
1: A folytatásban pedig egy új köntösben Laura Brannigan és az a bizonyos Self Control. Just say you wait, my shop banner.

is ismételten Viber felébe itt van velünk, kedves Kaszab Timi. Szia-szia Timike, üdvözöllek titeket, és szia Csabi. Szép vasárnapot minden kedves hallgatónak, köszönjük szépen, viszont kívánjuk neked is. És finomat főz, éppen nem takarítasz, ugye?

ismételtem Viber kedves hűtő, meg azt hívta nekem. Tökéletes, köszönöm szépen, szívesen. Hát mondjuk attól messze van, de igyekszik az ember, tudjátok.

Következben érkezik hozzánk egy Latin Ibiza Club Remix. Lona. És a Parapapapa. És persze, kedves hallgatók, hogyha van kedvetek, akkor lehet táncolni is. Én már így teszek itt a pult előtt, megint koptatom a szőnyegemet.

kis poporázó zenék, ugye? Hát lehet rázni. Itt van velünk kedves Lovász Karcsi is. Hello, hello, Kareszkám. Sziasztok, üdvözöllek benneteket. Hello, hello, Csabi. Soroksáj jelenkezik. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek, gyerekeknek, boldog gyereknapot és gyereknapi túlóra szavazat plusz egy. Köszönöm szépen, kedves Kareszkám. Érezzétek jó magatokat nagyon-nagyon. Remélem, most te se dolgozol. Ha igen, akkor kitartás benne.

következő zenénkkel egy kicsit átevezünk hazai vizekre. Hiszen ugye nagyon szeretjük a magyar zenéket is, legalábbis igen. Érkezik hozzánk az a bizonyos repülők.

És ismételten Vibe-ezel itt van velünket, ez Zoli. Hello, hello, Zolikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Hello, Csabi úr. Köszönöm szépen. Hello, SDL hallgató, kellemes időtöltést kívánok mindenkinek. És szeretne kérni egy zenét Óceánától, az Endless Summer című számot. Köszönöm szépen Zoli Fehérvárról. Kedves Zoli, úgy gondolja, hogy végtelen a nyár, Endless Summer. Nézem, kedves Zolikám, és érezzétek magatokat nagyon jó. Köszönöm, hogy itt vagytok, nagy pacsi nektek.

Folytatjuk, még maradunk a magyar zenéknél. Ez még rosszabb. Jön hozzánk Chris Rudolph, és azt jelenti nekünk, hogy kimentünk a divatból. A zenét megalkotta Nigel Stately.

bizony, néha erősnek kell lenni, ugye, akkor is a fáj. Itt van velünk kedves Steffi János alias Jani. Hello, Janikám, sziasztok! Jó reggel, szuperek! Üdv Nagyváradról, köszönjük szépen nektek egy nagy pacsi Nagyváradra!

Megyünk tovább egy szintén emléket ébresztő zenével. 1993 a fontos dátum, amikor megjelent FLM. Megdöglöm, érted?

és ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Encsike. Hello, hello Encsike, sziasztok, jó reggel nektek is. Halló, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Szia kedves DJ Csabi, sziasztok, szuperek, gyönyörű, szép vasárnapot kívánok. És kellemezzen a hallgatás, pusztjuk-e Encsike. Köszönjük szépen neked. Érezd jól magad, nagyon-nagyon. És azt hiszem nekem, ójel, legjobbkor jöttem az egyik kedvencem Chris Rudolph-tól, kimentünk a Divalvó című dala, köztjük-e, Encsike, nagyon szívesen.

Akkor megyünk tovább, kedves Zoli kérésével. Ő pedig nem más, mint Oszán. És a végtelen nyár, az az Endless Summer. Gyerekek, ezt is mennyit pörgettem a Digiben.

és ismételten vibe-lelkedes lovász Karcsitól. Azt hitte, nekem nem dolgozom, hál' Istennek, Csabi király. Most pihi majd jövő hétvégén. Jó van, kedves kaleszkám, hát pihenni is kell, tudjátok. Nem lehet mindig dolgozni. Ugye szakítani kell időt a pihenésre is. Hiszen, hogyha túlhajszoljuk magunk a gyerekek, annak nagyon rossz következményei lehetnek.

Kedves Kosztor Timi is megírta a mai ebédet, gyerekek, attention! Csülkös csilis bab lesz az ebéd. Ó, Timikán, az nagyon finom lesz. Jó étvágyat kívánok hozzá, hogy elkészül. Megfűzerezzük jó kis dalokkal. Itt a Super DJ Rádion DJ Csabival. Zenei kavalkádban. És kérdezi tőlem, kedves Timi, ma lesz-e túlról? Kedves Timi, ma nem tudok veletek tovább maradni, sajnos. Nem is nagyon-nagyon sok dolgom van. Úgyhogy csak 12-ig vagyok veled, veletek. Majd mindjárt bele is kukkantunk az adásterbe. Hirtelen ébredtem, gyerekek, még arra se volt időm.

András ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Reisinger Misi. Hello, hello, Misikém, nagypacsi nektek, sziasztok! Szia, Csobi! Azt írja nekem, kedves Misi, azt, amit a legjobban szerettél a Digiben pörgetni, amikor már bemelegedett a társulat, üdv, Misi. Köszönöm szépen, kedves Misikém, gondold, már itt van az ideje? 10 óra 50 perckor. Hát van egy dal, egy magyar dal, amit nagyon-nagyon szeretek. Sajnos az egyik tagja már nincsen közöttünk. Misikém, akkor szóljon akkor nektek ez a dal. Meg persze minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Bárhol is tegyetek, bármit is csináltok. Hát, hogy majd meglepődtök ezen a dalon.

0: legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: Ezt a dal nagyon-nagyon szeretem. Ők bizony a pas de deux. Ha már kicsit fokozott volt a hangulat, akkor ezt egy szívesen lejátszottam. Szerintem pont illik ide gyerek dalhoz is, hiszen gyerekek, ha jó érzitek magatokat, akkor kiabáljatok egy hatalmasat!

És egy újabb üzenet Encsikétől, drága DJ Csabi, nyilván mi megértjük, hiszen ma gyermeknap van, ma nincs túlóra, mindig maradsz, amikor csak teheted. Boldog gyermeknapot kívánok a skacoknak, és minden gyermeknek pusztjuk Encsike. Köszönjük szépen, Encsike, nagyon aranyos vagy. Na figyelj, akkor megyünk tovább, hogy mivel is.

Az a bizonyos grúfauza és az a hajnale. Na gyerünk, szuperek akkor! Tekerjük meg egy kicsit!

Ilyen egy általunk nagyon-nagyon szeretett film, nem is én nagyon szerettem, sokat lehetett benne nevetni. Egy kis zenei emlékfrissítés nektek itt a Super DJ Rádión. Az előadó pedig nem más, mint Zoltán Erika. Dalának címe pedig Legyetek jók, ha tudtok.

újabb Viber üzenet, kedves Encsikétől azt írta nekem. Yeah, ez lett volna a kövi kérdés, hogy remélem nem maradtam a Groovehouse-ra és a Cosmix-ról, köszönöm. Biztosan nem Encsike. Gyerekek, a film nagyon jókat nevetek mindig. Gyerek Fülöp atyán, ugye?

0: bizony, az az egy fontos. Itt vagytok a Super DJ Rádión, megyünk tovább, figyelj egy kicsit MLBPM-en.
1: A mikrofonnál és a lemezjátszóknál DJ Csabi.
2: Meine Damen und Herren, willkommen in Ungarn.
0: Kid a nyár, gyere! Ufó! Welcome in Ungarn! De miénk bizony! A gyerekek toljuk meg, mint a lopott biciklit! Figyelj, szuper! Adjunk neki!

kedves alias Szönitóbe kaptam, gyerekek. Nem is bírom kinézni, hogy mi ez. Sütőbe valami darátús fér, azt itt a gyertek enni. Megyünk, kedves Janikám. Nyitom az ablakot, lehet küldeni fénypost. Somán 160 BPM-nél járunk. Hát akkor pörögjünk fel tovább, hogy kávé is kelljen az ébredéshez. És minden is jobban menjen nektek. És szintén ez a nagy hangulathoz kapcsolódóan. Kedves Reisinger Misi írta nekem az elejébb, ugye, hogy mit tettem be, amikor már jó volt a hangulat, sokan voltak. Na, van még egy dal, amit nagyon-nagyon szerettem réges-régen egy messzi-messzi galaxisban.

bizony, Cosmix és a gyöngyhajú lány, amit a sokat játszottuk. Ott egy pince gyerekek jászberényben, ott döngött minden. Mondd azt, hogy yeah!

ismételten vibe-érzet, itt van velünk kedves drága Ichi Szórádról és kedves pálya Huri. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket is. Szia drága Csabi Szólád jelen. Szép vasárnapot kívánok minden SDL hallgatónak. Szeretném kérni Digital Screen-től a Hey Vibe Dr. Albán feldolgozás remixbe. Küldeném Hurinak, köszönöm szépen, nagy ölelés nektek, puszi. Nektek is kedves Ilcsikém és hasonló jókat kívánok nektek. Hurinak megmondjad, hogy ne szereljen annyit. Gyerekek, mennyit ugráltunk erre a zenére. Én is a pool mögött, mint egy őrült, illetépte láncát. Na meg persze most is. Majdnem beleakadtam itt a fülhallgató zsinórba. Nem leszállt a pályó.

0: YouTube è Digi Radio World. Igon Igon. Kedves Lovászka, csúlya üzenete Csabi. Persze, hogy csak akkor túlázol, hogyha tudsz. Csak olyan jó volt így indítani. Köszönöm szépen, kedves Kareszkám. Nagy pacsi, neked nagy ölelés. És akkor Kovdix után, Gyöngyhajú lány után kicsit lelassítunk. Érkezik hozzátok Ilcsi kérése Szóládról. Kedves Hudinak, Párjának, Digital Scream és a Hey Vaj. Ugye ragad Gypsy Mixben, na figyelj csak, mi is lesz ez? Mondd azt, hogy 3 deci kömény mag.
1: 3 deci kömény mag, jaj, de látsz, legény vagy, engem szeresne anyád, én csokolom meg a szad.
0: Megcsócsózzuk, ugye?

és itt van velünk kedves Kubi, Sanyi is, hello, hello, sziasztok, Sanyikám, sziasztok, szuperek, szétabott mindenkinek nekem, melóval telik, de a fülemben vagy. Kubi, Sanyi, Zuglóban, köszönjük, Sándor, kitartást neked a melóban, és egy nagy pacsi.

és ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Pityesz, úgy Pityesz egy egész regényt ritkán tettél nekem ide. Hello Csabi király, ismét szuper a buli, amit csinálsz, Csemű City jelen van. Kívánok nagyon szép napot mindenkinek, aki a Super DJ Rádiót hallgatja. Köszönjük szépen, kedves Pityesz, neked is viszont, és persze neked is majd Csabi. Kérdezi tőlem, hogy van-e túlóra, kedves Pityesz, sajnos ma nem tudok maradni veletek. Szeretnék érni a Szevistől a Don't You Want Me-t, küldöm mindenkinek, aki szereti, és persze Csabinak is pacsi csapasd így tovább. Köszönöm szépen, kedves Pityesz, megnézem kérésedet, előtte majd digitál stream, előtt jön egy jó kis latin zene, és érezzétek jól magatokat nagyon-nagyon. Kedves Ilcsi, nagyon-nagyon szívesen!

0: És itt van velünk kedves Köri is. Hello, hello, Körikém, sziasztok! Hello, Csabikám, szeretném kérni Paul Kahnwelder-től Feed You Hit című számát, jó munkát neked, hajrá, szuper DJ rádió, üdv, kassa, Köri! Köszönöm szépen, kedves Köri, kell is megnézem. Kicsit türelmet kérek szépen, gyerekek!
1: Összedőlt minden, mint kártya vár. Viták, harag, nem maradt más.
0: És ha éppen mondjuk horgásztok, kedves Köri, nem majd görbül a bot vége. És ha éppen mondjuk horgásztok, kedves Köri,

És ismételten Vibe üzenet, kedves alias Jani. Azt hitte nekem, jaj Csabikám, jaj mi baj vagy Janikám. Milyen rég hallottam ezt a számot, nagy vagy. Köszönöm szépen Janikám, hát látjátok, ezért érdemes hallgatni a Super DJ Rádiót. Hiszen nem kell más hozzá, egy kis internet, egy faintos, jó kis bútos hangfal is, már is szólt ezerrel, mindenhol is. Köszönöm szépen, kedves Janikám, hát ezért vagyunk, ugye? Kedves Sógi pedig azt hitte, nekem jöhetnek a szkúterek is, Csabi király. Köszönöm szépen, Sógikám. Hát persze, hogy azt se hagyjuk ki. Tudjátok, hogy szoktuk rá, duplázunk majd. Előtte majd érkezik hozzánk. Kedves Pityesz kérése. Tevistől a Don't You Want Me Baby. Az utali 2005-ös remixben. És inkább egy verzióban, nem remixnek mondanám.

A legjobb zenék nálunk szólnak. Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! www.superdjradio.hu

itt van velünket a Stefán is. Hello, hello, Stefán, üdvözöllek benneteket. Azt hitte nekem Csumi Csabesz. Hello, hello. Üdv minden kedves szuper hallgatónak innen Skotlandiából, speciálba Vajkószra. Egy hete még otthon voltam. Most fogolom a jófajta vajkószi kompótot. Még egyszer köszi azt. Szeretettel kérni, ez Zoltán Erika rólad álmodom című zenét. Megnézem, kedves Stefán, pici türelmet kérek szépen tőled is. És a nagypacsi, érezd jó magad.

is egy újabb Viber üzenet kedves Encsikétől. Hú, Encsike, ez nagy levegő kell már megint. Kedves Gigi Csabi, esetleg, ha lehetne, szeretném kérni, küldeni minden gyermeknek a Kelemen kabátba Maradjatok gyerekek című dalát. Boldogságos gyereknapot kívánok ezzel minden gyermeknek, és annak is, aki még annak érzi magát, így van, kedves Encsike, valamint az én egyetlen gyermekemnek, Stellának, aki ma még 25, de holnap már 26 lesz. A boldog születésnapot kívánom neki, kedves Encsike, a Super DJ Rádió stábja nevében is. Életem nagyon boldog szülcsi napcsit kívánok neked, édesanyád, aki mindennél jobban szeret, Szercsike, Puszcsike, Encsike. Nagyon szép üzenet volt, kedves Encsike. Nézem majd kéréseret is. Előtte megyünk tovább, kedves Stefán kérésével. Ő pedig nem lesz más, én Zoltán Erika, és rólad álmodom. Azért sokszor álmodtunk annak idején Nagy Őről.

Joe Johnson pedig ugye sokat-sokat hallhattuk a Beach Partikon is. Úgyis ilyen lötyögös nyári sláger volt ez is. És még szerintem az is fog maradni egy pár évig.

kedves hallgatók, hogy a mai nap is lesz még élő műsor, hogy a Super DJ Rádion. Én 12 óráig vagyok veletek, utána egy óra pihenő, eddig még úgy néz ki az adásterben, hát ha valaki majd beugrik, 13 órától érkezik hozzátok DJ Simon, egészen 15 óráig, amikor érkezik utána DJ Sulci, egészen 18 óráig, utána pedig Zsolti jön az 80-as évek szuper zenével, egészen 20 óráig. 20 órától pedig érkezik hozzátok majd Lyman, tudja meddig, tekeri majd nektek. Maradjatok velünk és hallgassatok bennünket.

kedves Ircsi is írja, hát nagyon szomorú, hogy csak 12-ig leszel. Köszönöm szépen, kedves Ircsikém, tudod, ma gyereknap van. De megígérem, majd valamikor jövő héten megpróbálok majd valamikor beugrani hozzátok.

És itt van még velünk kedves Kózis Nándor, és szia-szia Nándikám, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, jó hétvégét, jó Adit. Sok fület üd mindenkinek, jamaikai Nándi. Köszönjük szépen, kedves Nándikám. A Jamaikában biztos nagyon jó idő lehet. Megyünk tovább, kedves Encsike kérésével lányának. Szeretnék küldeni kelemen kabátban. Maradjatok, gyerekek, hát akkor maradjunk azok. Szívű meg fiatal, ugye?

Akkor jöjjön most a tejföl és hajó barátunk. Zenének címe pedig Friends, azaz kellenek a barátok, ugye mindig. Azúttal egy turbósított verzióban itt a Super DJ Rádió DJ Csabitól. Nagy erőnk! Adjunk neki!

ismételten Viber üzenet, itt van a linket a Smeszi, úgy gyerekek, de besokosodtunk. Sziasztok, csodás napot mindenkinek, szeretném kérni. Így ért lesz a Hullik már a Windyófa levelét Henének, Gábornak és természetesen Villalakóknak és mindenki, aki szereti. Kedves Mesztikém, nem tudok ma üzenetet fogadni, és nem üzenetet, hanem kérést. Megértésélet, köszönöm szépen, ma csak 12-ig tudok veletek lenni. Egy nagy pacsi nektek ideig érem, legközelebb menni fog. Kedves Zoli is írja, nem véletlen, hogy a zenei kavalkád a műsor a címe. Itt volt, itt ma minden. Köszönjük Csabi úr ezt a szuper délelőtti műsort. További szétebot kívánok mindenkinek, Zoli. Nincs köszönöm, kedves Zolikám. Csak úgy tudjátok, egy szkúter meg soha nem elég DJ Csabinál. Ebből mindig kettő kell, és jöjjön valami olyan, de olyan. Hogy azt hiszem. This is a journey into the past, the present and the future. Now close your eyes and join the trip. It's 6 a.m. in the morning and we find ourselves somewhere in England. Bizony nem más, mint Scooter is ment Mark McCool zenéje Back in the UK kis remixben. Kedves Stefán is írja, mekkora ez a Scooter Turbo, mostanában mindig ezt hallgatom, Friends. Így van, kedves Stefán.

kedves Encsik újabb megtisztelő üzenetet. Drága DJ Csabi, fantasztikus vagy, köszönöm szépen. Ti is azok vagytok, kedves Encsike, én is köszönöm nektek. Micsoda hangszerelés, ugye?

és akkor most egy kicsit megszakítom a hagyományt. Ezúttal nem kettő scooter lesz. Arra marunk még egy ráadást, amit szóltok hozzá, jöhet?

De Sógi pedig azt írta, egyből jobban rotyog a lecsó, az bizony Sógikám, ettől aztán rotyoghat. Köszönöm.

van velünk, kedves Pútya, Lajos is, hello, hello, Lajoskám. Kellemes szép délt a DJ Csabi jelen, köszönöm szépen. Nagy pacsi nektek. És itt van velünk, kedves Mónika is. Szia, szia Mónika, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Szia Csabi, üdv minden hallgatónak, gyermekeimnek, unokáimnak, Vajkóci, Kemény Magnak, Stefánnak, Kóciába, és a páromnak, Matyinak. Nagyon jók a zenék, mint mindig. Nagy gratulak, köszönöm szépen, Mónika. Örülök, hogy jó érzitek magatokat, legalábbis remélem.

és itt van belünk kedves Mátyás, és szia Csabi, üdv mindenkinek, főleg a Vajkósziaknak, Stefánnak kérnék egy számot, Metallicától nem sokára dombolunk rajta Pesten. Kedves Mátyás, jó szórakozást nektek, nem tudok már sajnos kérés fogadni, 12-ig vagyok ma veletek, nagyon jó nyomot haver, köszönöm szépen nektek! Kedves Reisinger Misi pedig azt írta nekünk, a harmadikat várta már, kisváros is. Köszönöm szépen Misi. Hát szerintem a szkúta gyerekek nem lehet megunni. Hát már lassan töröm a fejem egy szkúter műsoron. Csak úgy elárulom előjáróba. Lehet, hogy majd sok lesz 120 percben talán. Nem is tudom. Kedves Mónika, azt hittem nagyon jó. Köszönöm szépen!

kedves alias Jani, pedig azt hitt, hogy Csabika, mindjárt mész. Köszönöm, hogy itt voltál, szét volt neked is, kedves Janikán, én is köszönöm nektek. Imádás 1500-ról mindenkinek. Következő dal pedig, hát akkor nekem is legyen kívánság műsor, ugye? Ezt a dalt meg mindenkinek küldön, fogadjátok sok szeretettel. Gigi Csabitól. Mindenkinek szuper legyen még a fennmaradó vasárnapja. És új energia dúsan induljatok jövő héten melóba.

itt van velünk kedves Józsi is. Hello, hello, Józsikám. Sziasztok, Ágédnak is egy nagyon lerés. Sziasztok, Tupi. És Csabi, jó vagy nagyon. De ez se lesz rossz. Kaptam egy képen egy bográcsos sorra. Józsikám, jó étvágyat kívánok hozzá, hogy elkészül. Egy kis köröm, pörihú, az nagyon finom. Tehetek bele egy kis pacalt is.

de Zoli pedig szeretne kérni még egy zenét. Kutától a Fire-t, nem lesz már több kedve Zolikám, hát már még unjátok lassan. Vagy legközelebb.

0: Real DJ Daniel. Mkecenil.
1: És ismételten Vibe-ezett kedves Kelemen Tomiéktól köszönjük ezt a két órát, ismét nagyon szuper volt. Én köszönöm nektek, kedves Tomikám, vigyázzon mindenki.

kedves Encsike és újabb regénye, kedves DJ Csabi, szuper volt ez, fantasztikus 120 perc, köszönjük neked, mindig mindenkinek feldobod a vasárnap délelőttjét, köszönöm szépen Encsike, nagyon aranyos vagy, imádás ezerre, akkor egy lyukas óra és jön drága DJ Simon, Istenem suliba, hogy szerettük az ilyen lyukas órákat, így van kedves Encsike, valahogy csak kibírjuk az autó DJ-vel, szép délután kedves családdal, Csabi, pusztjuk Encsike, köszönöm szépen Encsike nektek is, a lányodnak is tetszett a dal.

És akkor Rob Kovarics után ékezik hozzánk. Figyelj csak, mi is lesz ez? Egy kis úgy ördensz. Ennek a címe is Fire in the Vice. Hol legyen ez a Fire Scooter helyett?

És ismételten vibe üzenet kedves Micsitől. Kedves Pityesztő, bocsánat, köszönjük Csabi a mai zenei kavalkádot. Pacsi, legyen veled. Szép délutánt, jövő héten pénteken várunk, tudod, mondtad, beugrasz. Kedves Pityesz, azt nem tudom, hogy még be tudok-e ugrani, de majd megpróbálom. És a péntek se biztos talán. De köszönöm szépen neked. Elé tessék mindig nézni a Tupravé Super DJ Rádió.hu, ott megtalálhatjátok az adástervet, és a rádióval kapcsolatos dolgot is, és persze ne felejtjétek, július 24-25-26 Super DJ Rádió találkozó Jakab szálláson, az Aurora Hotelban. Várunk benneteket sok-sok szeretettel.

Patreon kedves hallgatói, mindenki nagyon-nagyon finomokat főzött otthon. Készen lettetek az ebéddel, a jókot esztek, úgy mint én teszem majd. És mindenkinek kellemesen telt a munkaidő is. Hiszen még fog is 13 órától érkezik hozzátok DJ Simon, 15 órától DJ Surci, 18-tól Zsolti, 20 órától pedig Lyman. És persze a gyerkőcöknek is további szép gyermeknapot, jó programokat kívánok mindenkinek. Éppen olyan rendezvényen vagytok, és a Super DJ Rádiót hallgatjátok, nem tudom, van-e olyan,

mutatban érkezik hozzá egy nagy kedvencem, kedves hallgatók, ők nem más, mint Coop Ranger, Sound of Fine Dreams, a zene egy állam, ugye?

És egy újabb üzenet, kedves Duszántól, Csabitól, hello, hello, sziasztok! Szia DJ Csabi, Székesfehérvár jelen. Kellemes vasárnapot és jó étvágyat mindenkinek, csak a tarja. Kaptam egy képet, nagyon jó néz ki, kedves Csabikán. Hát köszönöm szépen mindenkinek. Ismételten ez a 120 megtisztelő figyelmét. És hát ugye azt tudom mondani, hogy mindenkinek nagyon-nagyon valami szép, kellemes napot kívánok. És persze nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, főleg ebben a melegben majd. Bekészítettem ide a jobb oldal lejátszóba a mai műsor utolsó zenét, de egy kicsit pörgős zenéknél maradunk még. Nem egyszerű zenével zárom mai műsoromat. Clay featuring DJ Company, Where Is My Life, egy Euro Android mixben, 90-es dance music. Ugye mindjárt indítom.

kedves hallgató, nincs olyan sárta, mint előre. Még egyszer mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a kitüntető, megtisztelő 120 perc figyelmét ismételten. És persze jövő héten kívánok mindenkinek energia dúsan induló feltöltődéssel kellemes munkanapokat. És persze ne felejtsétek el, a BPM legyen veletek is, a Super DJ Rádió. Én DJ Csobi voltam, és még leszek is, remélem, a jó Isten megsegít. Még egyszer köszönöm a megtisztelő figyelmet mindenkinek. További szép, kellemes gyermeknapot kívánok mindenkinek. Vigyázzatok magatokra. DJ Csabi, ennyi volt már a záró zenei tára. Hát akkor...

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban
1: is. Ez még mindig a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Hello, I'm Jennifer Lopez.
3: Hi, this is Shakira.
4: Lego.
5: Hey, what's up? I'm Ricky Iglesias.
6: Hey, what's up? It's Becky G and you are on
7: Super DJ Radio. Hungarian web radio station.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Radion. Ez itt a Private Light. DJ Simonnal, azaz velem. És hát hoztam ilyen kis bóckodó zenéket, hogy érezzük jól magunkat vasárnap ebéd után. Ilyen kis nyugis, leeresztő zenék. Jaj, de finom. 2015-ben jelent meg a The Lost Meadows második albumja. Feldolgozások. Igazából egy 1976-os zenéről beszélünk. Eszin Asfar volt. Na még egyszer, Eszin Asfar volt az eredeti zene kitalálója. Ezt meg egy 2015-ben megremixelte a The Lost Meadows. Szóval az ütő, mint az első zene. Plusz 36 74 5 9 9 9

szeretném azért megköszönni azt a két órát, amit tolt nekünk. Szokász légy, jó volt? Én azt tudom mondani, hogy mindenkinek nagyon jó kajdózást kívánok ezekhez a fura zenékhez. Szoktam a nőnyőmre, jövök mégis, olvasom a Viber-t, meg azt is, hogy oh yeah!

nagyon gyorsan vége van a jó zenéknek. Ráadásul egy jobb zene jön, lehet azt mondani, jön Mügöllar és a Cigirik című nóta. 1900 szörnyű régről szintén egy 2015-ös feldolgozásban.

unokaöcsém, Ricsi kedvence, azt írta nekem erre, hogy még mindig a legjobb. Hogy a bánatban. Figyeld, jön a szöveg.

Hú, kezdek beleizzadni. Nem egyszerű azért ezeket a diszkókat összekavarni, úgyhogy illene is lejátszani. Azt mondja, hogy itt van a Kisa István, ha már egyszer a Vibert kezdjük olvasni, azt mondja, csodás vasárnapot kívánok neked, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen. Oh yeah. Azt mondja, hogy örülök neked, hogy szuper meglepi van, és örülök, hogy újra oh yeah van. Hát természetes. Csak nektek. Hello István, hello család. Jó kagylózást így vasárnapra.

Hát, mint ahogy ez is például mutatja, hogy itt van nekünk Dar Disco és a Sidi Mansur. Hihetetlenül fincsik és keleti zene, szintén itt a Szuperen. Itt van velünk Pútyár Lajos, azt írja, hát szóljon, oh yeah, kellemes szép napot, DJ Simon. Hello Lajos, megint egy új formát ismerhetsz meg belőlem. Ez egy ilyen kedvenc diszkó, funkik.

csodás gyereknapi napsütéses vasárnapot kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Kellemes kagylózás, pusz csika encsike. Most én a gyerek rám értette, hogy én vagyok a gyerek. Hogy milyen gyereknap van. Lehet, hogy van gyereknap, csak nekem nincsen, de nem baj az, hogy itt van önök Zsó is. Hey, fitta, mi fitta, itt vagyunk, hallgatunk, igaz? A pálinka már elfogyott, ha nem, palika már csukott füllet, de biztos hallgat. Hello, Zsó, jó kagylózást!

Jöjjünk tovább, itt van egy igazi, mondjuk ezt diszkóhős. Itt van Alexander Robotnik és a Problem Demol. Azaz, a szerelem a probléma. Azt hiszem így mondják, franciául. A Problem Demol. Oh yeah. Aztán itt van önünk Hódin is, azt írja tiszteltem. Leszek persze, tiszteltem, hallgatok, de közben teszek, veszek. Nagyon örülök, ha ma ismét jó hangulata van ezeknek a zenéknek. Igazi funky, ilyen kis diszkó funky, itt van velünk a Pálcika ember is, a kedvenc figurán, tudjátok. Szia DJ Simon, kellemes Adit, és köszönjük a szuper zenéket az ebédhez. Most tesztek. Mondjuk én ma reggelin túl vagyok már, nem mondjuk, ja, jó van. Hát jó étvágyat. Csók, Ildinek. Szia Robi.

Na pörgessük végig, azt mondja, hogy a Vibert, még itt van velünk Bazsi is, azt mondja, szép délutánt, bocsánat, szép vasárnap délutánt mindenkinek, persze neked is, Tomi, megyek ebédelni, Tomi, én vagyok egyébként, csak mondjuk, aki még nem tudná, megyek ebédelni, utána jövök, akkor meg írtál, egyén sokat. Itt van végünk, azt mondja, hogy Trefi János alias Jani. Szia Jani! Jani azt ír nekem, hogy szia a feleségem, feleségemnek, aki a legszebb a világon, egy Michael Jackson számot, mert szeret a feleségem. Engem? Vagy a Jackot? Vagy téged, Jani? Megmondom őszintén, nem készültem Jackóval, de meglátjuk. Lehet, hogy majd előkapok valamit. Mármint a Jackóra értettem, semmi olyan idő. Offense nem lesz. Mármint érted. És küldünk egy Jackót a gyönyörű feleségednek. Bár még nem látom, de én hiszek neked, Jani. Jó kagylózás nektek is. Itt a Szuperen.

Na patjoljunk tovább, 1981-ben lépünk. Jön az Imagination és a Body Talk albumról érkezik egy Finchy zene, aminek az volt a címe, hogy Burn It Up, gyújtjuk fel!

nem indítottam YouTube-ot, és majd is meg leszek dobálva, hogy ez tuti nem vinil. Pedig igen, ezeket vinilről tolom. Megmondom neked, hogy miért érdeklődött egyébként. Mindez a válogatás lemez 2000, ha megtalálom, megmondom, hogy mikor jött ki. 2007-ben adta ki, a Defected Records adott ki egy Bob Sinclair Live at the Playboy Mansion. Egy két lemezes, vagyis két lemez, két dupla lemez. Úgyhogy ennek négy lemez van ugye a két dupla lemezben. Hát, de jól tudok számolni. És igen, ezek mind, én csúnyán mondom, bakelitről szólnak. Neked vinilről, oh yeah!

Mint ahogy mondottam, most éppen YouTube-on nem nyomom az élőt, nem készítettem elő a dolgot, neked vasárnap van, vagy én is úgy nézek ki, hogy nem tettem fel sminket. Lehet azt mondani, Kutyán Lajos, kérdezi, hogy milyen nevet használok a YouTube-on. Egybeírod? Még egyszer, egybeírod? DJ Simon Tamás, mindent kisbetűvel. Így meg kell, hogy találjál. Egyébként a Facebookos oldalamon, ha minden igaz, meg be van linkelve, azon keresztül meg lehet találni.

Treffy János alias Jani, remélem itt vagytok még, meg a gyönyörű feleséged is, ugyanis a következőben érkezik nektek, csak nektek, és nem vagyok Wurlitzer, úgyhogy senki ne kezdjen nekem küldözgetni, hogy üdvözlőd, hogy ma bőlegem, hogy üdvözlőd, belerakom én neked. Szóval, ha már egyszer így kézre akadt, meg amúgy is ilyen kis fólos, meg funkis, meg diszkós cucc megy, akkor nyilvánvaló belefér. Ráadásul Jacko Thrillerje 1983-as, úgyhogy na, hogy az fog érkezni, itt a Szuperen. Szóljon nektek, Jani!

Hát ne esünk tévedésbe. Hamilton Bohannon 81-ben is kiadta, de már 78-ban kislemezen megjelent. Bizony-bizony egy hetes lemezen jelent meg 78-ban. Ez a zenem, aztán 81-ben újra kiadták nagylemezen. Csak az okoskodóknak mondom. Nem kell, nem kell. Itt a funky feeling, oh yeah!

lassan robogunk is tovább, és megpróbálom úgy összemixelni a két zenét, ahogy én szeretném, már mint hogy jó legyen, érted? Szóval 1979-ben evezünk el, jön Gino Socio. Lehet, hogy nem jól mondtam a nevét, de legyen ez. Maradjunk annyiban, Gino Socio. Szóval az 1979-es Dancer érkezik, tudjátok, van az a dance. Na, az lesz most. Itt a Szuperen. Oh yeah.

És ha már egyszer két óra elmúlt, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light DJ Simonnal, azaz velem egészen 3 óráig. Aztán 3 órától átveszi a stafétát, érkezik hozzátok DJ Sürci. Oh yeah, lekötöm a nevet. Aztán 6 órától jön Zsolti, majd 8 órától, hogy szokott lenni, vasárnapot live-ben zárja. Úgyhogy senki sehova, egész délután, illetve este is élőadásokkal boldogítunk benneteket itt a Super DJ-n. Oh yeah! És hát majd elfelejtettem, a Viberünk még mindig. A +36704595995.

No, aztán itt van nekünk Raymond George Henry Thomas. Hogy ez mit mond? Hát semmit. Mindenki úgy ismerte, hogy Don Ray. Az 1942. szeptemberében született francia úri embert, aki 2019-ben távozott tőlünk sajnos, viszont egy iszonyat jó zenét hagyott itt 1978-ból. A Standing in the Rain. Egy csodálatos kis zene. A keverés meg hát egy kicsit úgy kívánivaló, hogy hagyjuk maga után, de hát ez van. Elcsúszott, mint a diszkó. Hencsik azt írja, hogy végnapot polgár, mi a bánata? És most mondott, imádtam a filmet, de a zenédet még jobban, még akkor is, ha folyton köteket. Aj, ugye Hencsiket, ő ismersz már. Simán varnék veled. Azt mondja, hogy Bandesz itt van, azt mondja, szia Simon. Vagy ez a hegesztő jelentkezik. Csorvásról hűvdekedés minden szuper hallgatónak. Ebéd most volt meg, most már dolgozunk egy kicsit. Hát azután, az ebéd után szerintem inkább dőjé hátra bakja.

Imádom az ilyen diszkózenéket, és szalad össze-vissza, előre-hátra. Na van, hogy 121 BPM, van, hogy 125. Most a 125-nél járunk. Remélem lelassul, de mindegy, elindítom rá az ő következőt. Jön az ESG, Emerald Sapphire and Gold. Annak idején nem tudták behatárolni se egyébként a csapatot, a rock és a funk és a soul. Közé rakták be őket egyébként egy new wave-es cucc. Vagy éppen egy ilyen kis post-funk. 1981, ESG és a Moody.

2017. Úgy vagyok vele, hogy a Red Bull, nem tudjátok elképzelni, hogy a Red Bull az egyébként csinált magának egy stúdiót is Párizsba, és hát nagyon sok olyan előadót szedett össze, akik igazából sehol nem tudtak megjelenni. Valószínű azért, mert hát igazából ilyen kis semmit mondó zenéket hoztak össze, viszont itt van az első, a teljesen egyedi első lemez a Red Bull stúdió párizsi kiadásában. Megjelent a Disco Soul, az előadó mondjuk így Doc Denka és a Cool Clap. Egy teljesen instrumentális francia house zenéről beszélünk 2017-ből, és szerintem iszonyat jó lett, úgyhogy úgy gondoltam egy picit, most már váltsunk át pörgősebb house-ra is, ne csak a funky soul menjen, igaz? Igaz, na ez van.

Azt írja nekem is a István a plusz 36 70 45 95 95-re, hogy igazán nagyon klassz muzsikák. Nagyon szépen köszönöm István. És hát azt lehet mondani, hogy remélem egy jó kis ilyen előnyári féle zenéket tudtam nektek itt marázsolni a mai napon. És hát megyünk tovább, ugye? Nem állunk meg. Jönnek még a fincsi zenék egészen 3 óráig. Aztán érkezik, mint ahogy azt mondtam már, DJ Surci egészen 6 óráig, majd Zsolti veszi át a stafétát egészen 8 óráig, és ahogy azt szokott lenni, 8 órától live-ben zárja a vasárnapot, ha csak benne ugrik az éjszakai bagoly, de ugye az még mindig a jövő titka. Addig is elégedjünk meg azzal, hogy live-ben biztosan itt lesz 8 óra után, illetve 3-tól DJ Surci!

Aztán a következő nyári zene, azt lehet mondani. Az 2003-ba kell visszaugranunk, jön egyenesen New Jersey-ből. Cynthia Giannus, vagy Giannus, ki hogy mondja, meg hát valószínű görög a hölgyemény. Cynthia Ambrosia néven futott a 2000-es évek elején, és Finchy House zenéket hozott, úgy mint a 2003-as That's How Much I Love You. Egy teljesen kiadatlan demo változat érkezik itt a Szuperen. Nagyon kevesen lehetnek részese annak, hogy ezt a zenét, vagy ezt a változatot hallhatják a világon. Nagyon kevés készült belőle, nyilvánvaló is, ezért is az a címe, vagyis az az alcíme, hogy te hülye vagy. Szóval azért is van az, hogy egy kiadatlan demo változat, mivel hogy nagyon kevés készült belőle. Ezt most jól megmagyaráztam, úgyhogy el is indítom a zenét. Szóval jön Ambrosia is a That's How Much I Love You.

Én sem már egyszer úgy gondoltam, hogy a mai nap ebben a két órában Fincsi Soul, Funky és House zenéket hozok, akkor nem maradhat el az az úri ember, aki 1961. augusztus 21-én született. 64 éves érted, és még mindig tolja. Ő nem más, mint David Morales, az amerikai DJ, aki hát azért valljuk be, büszkékeltet azzal, hogy Grammy díjat is nyert, mint zenei producer, éppen zeneszerzőként. Rengeteg zenéje van, rengeteg mixet csinált és remixet csinált, azért tegyük hozzá, hogy Mariah Carey, YouTube, Michael Jackson, vagy éppen Madonna, de éppen Whitney Houstonnak is csinált remixeket a zenével. És hát nem lehet elmenni az mellett, hogy a 80-as és a 90-es évek, és hát napjainkban is, az ibizai klubok egyik legkeresettebb DJ-je, lehet azt mondani, még mindig ennyi idősen is tolja az ipart. Én most egy olyan zenét választottam tőle, amiben nincs vokál. Egy teljesen instrumentális zene fog érkezni. Jön David Morales és a Glorious Groove itt a Szuperen.

száma felkérését táncra, azt írja nekem Mencsike, hogy drága DJ Simon, ha legalább úgy pattog a tűd, mint a lemez játszódon, van egy jobb fajta szinger, vagy egy jobb fajta szinger, varogében ám legyen. Készíthetünk egy jobb fajta matyó hímzést, mondjuk ki a kabon. Puszcsika, Encsike, fenomenális fincsik, zenék már, és milyen már és ismételten. Pattogok, nincs válasz.

Itt a következő zene. Jöngeri Michel Wade. Na még egyszer, Gary Michael Wade. Hülye vagy gyerek, majd megtanulok kiejteni a neveket. Szóval Gary Michael Wade. A house mester. Az ő zenének címe a Deep Down. Nagyon mélyen, de ebbe már lesz ének is.

Augusztusából érkezik a zene. A Somehow. Somewhere. There is a soul heaven. Egy igazi deep house.

Madonna Louise, Veronica Ciccione. Oh yeah, so heaven. Úgy bizony. Érkezik az öreg lány egyik fincsi zenéje. A Hang Up.

tisztelt hölgyeim és uraim, pálcolni nem fogok, de pár perc még, és érkezik hozzátok DJ Surci! Oh yeah, itt a szóperen! 3 órától viszi a pálmát egészen 6-ig. Aztán jön Zsolti egészen 8-ig, majd 8-tól live-ben zárja a napot, elvileg. Én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott a szuperen. Ez volt a Private Light DJ Simonnal. Csácsumi csel, sziasztok! Oh yeah!

No ne zic o Viber. Joje. Holy ho. Szia drága DJ Susi, sziasztok, szuperek. NCK jön.

na figyelj, aztán gondolsz majd rám. Itt van az Echo. Na meg itt van Judo is, szia Judo!

És itt van velünk a Kecskeméti Fene Gyerek DJ Janó, éppen a jobb oldali lemezjátszóban. Na meg itt van a fizikusok, fizikusa Jani barátom, Halió DJ Sulci, neked is kellemes vasárnap délután, ebben a jó időben szóljanak a jó zenék, csak ne csehül. Nem tudok csehül, mert nem tudok csehül csaholni. Szia Jani, kellemes vasárnap délután, így áll egy sört.

Hát a halat nem szereti, túrót ott kint nem lehet kapni, ha lehet, akkor rohadrága és nehéz hozzáférni. Lekvár az oké, meg a palacsinta. A májgombóc levest nem tudom, hogy szereti-e, majd mindjárt megtudjuk.

Megérkezett az én dizsúr barátom innen a szomszéd utcából, és kedves ez Alka Márti. Sziasztok, nagyon kellemes vasárnap délután. Márti pihen, dizsúr gondolom dolgozik, mi más csinálna, hát hogyan már vasárnap délután, mit ne csinál?

Ráncanyár. És igen, Dizsúr barátom, azt írja, igen, pihi van, na végre egyszer már, végre te se dolgozol. Így vasárnap délután. Keresztnyomagozáson, azt írja Márti, jó, akkor felcserélődött. Most nem Dizsúr dolgozik, hanem te.

haj, nézd egy földi, itt van velünk angyal. Jó adít, hajrá, Super DJ Rádió, Győr Szent Imre út is jelen. Hello Győr, hello Szent Imre út, hello angyal. Akkor itt van Szabadhegy is, én meg Szabadhegyi vagyok. Na még megvárjuk, még bejelentkezik Béni.

Jó, Jancsike pedig azt kérdezi, lehet egy kis budapesti szűzérmékre éhezik a drága DJ Simon. Nem Surci kedves szerinted? Hát igen, a Simon az éhezik. Főleg a szüzekre, vagy érmékre.

0-30-70-45-95-95. Angyal azt írja, figyelj először, azt olvasom, ahogy én olvastam el, megint nem tettem fel a szemüvegemet. Gácsik Mártinak egy pörgős zenét, hogy ne nyaljon annyit. Aztán nem ne nyaljon, hanem Gácsik Mártinak egy pörgős zenét, hogy ne agyaljon annyit. Na hát akkor a következő, szóljon neki!

ha jól látom itt a Messenger profilján, Vinyl Boynak, azaz László Zolinak. Hát még Zolikám, mi van veled? Mi van? Hát bekötötték a fejedet? Vagy te kötötted be valakinek a fejét?

szobafoglalás a 0620-344-3050-es telefonszámon Lakner Évinél. És addig, amíg van hely,

jaj, de megérkezett a London Beat. Ide a www.superdigiradio.hu-ra. Encsike pedig azt írta, egy poszter, Modern Talking. Mindenem olyan volt, hogy még a ruhám is. Szekrényen falak, jelvények, minden is Modern Talking volt. Imádtam.

kaja. Szia Surci, sütöttem a hasam a strandon. Mondom, milyen jó zene szól. Mind az én fogam alá való. Erre hallom, hogy a kedves Surci tolja a zenét. Szia Ildikó! Kellemes sütetés. Ne csak a hasadat sütes, fordulj is meg közben. Kellemes pihenést.

Figyeld a második menüt. Hasonló, mint a múlt héten. Tejszínes, sajtos, csirke, tésztával. A különbség a fűszerezés lesz a mostaninak. Szóval akkor ugyanaz, mint a múlt héten. Tejszínes, sajtos, csirke, tésztával.

Tehát, hölgyeim és uraim, sziasztok! Hát nagyon szép korai estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál már Zsolti, és tudjátok, hogy ilyenkor a vasárnap én úgy igyekszem, hogy amit hozok nektek, az a 80-as évekből jöjjön, és hát ugye a 80-as évekből is az Italo Disco, na meg a High Energy, és ehhez kívánok én nektek nagyon-nagyon jó szórakozást, na meg az előző kollégának nagyon szépen köszönöm a műsorát. Hát gyerekek, az még mindig ott van, hogy ha esetleg lenne zenei kérésetek, akkor írjátok meg nekem, és én le fogom játszani a kért zenét.

És hát gyerekek, tudjátok, az is ott van az a lehetőség, hogy ugye rámírtok, és hogyha rámírtok, akkor tegyétek úgy, hogy írjatok nekem mondjuk a Viberen, már csak azért is, mert én azt figyelem, és ott mindig megkapom az üzenet, hogy az üzenetet legelőször ott kapom meg, mert hát azt figyelem, azzal vagyok nagyon-nagyon kontaktban, és azért ma nem csak külföldi zenék lesznek, amint hallana is lehet, már is itt van Szűcs Judit, és a Gyere a Diszkóklub elé.

már is itt van Vajberenkolozsi Imre, aki azt mondja, hogy szép estét, Zsolti barátom, szuper jó hétvégét neked és minden hallgatónak, üzenem jó zenehallgatást és jó bulit, hát mi köszönjük szépen.

És a gyerekek, amint látom, már is itt van velünk Gyula barátom. A Gyula barátom azt mondja nekem, hogy buli van, és hát ugye jó bulit kíván nekem. Hát Gyula, köszönöm szépen, én meg kívánok neked nagyon jó szórakozást. Aztán Encsike is azt írja, szia kedves Zsolti, sziasztok szuperek, Encsike továbbra is jelen. Gyönyörű szép délután, kora estét, ugye, kívánok neked, és minden kedves Super DJ rádió hallgatónak, és persze kellemes zenehallgatás, puszcsika, Encsike. Hát Encsike, van szöveged, jön belőled, köszönjük szépen. Aztán itt van kedves barátom István, Isa István, aki azt írja, csodás vasárnap késő délután kívánunk neked. Kedves Zsolti Erdélyből, Erdőszent Györgyből és is a család. Örül neked, hogy újra megtisztelsz minket, már vártunk téged. Csodás vasárnap késő délután kívánunk mindenkinek. Hát nagyon szépen köszönjük, és ugyanezeket a jókat kívánom én is nektek.

Hölgyeim és uraim, hát nagyon rámegyünk a jó zenére, egy olyan zenét fogok most játszani, amit már nagyon régen hallottunk. Egyébként sok ilyen zene van nálam, ami hát de egyébként idősen nagyon van arra, hogy én minden zenét megmutassak a régi időből. Macho Man, biztos emlékeztek erre a zenére, és hát az előadó pedig Andrea. Nagyon nagy ez a zene, régen is nagyon jó volt, és én azt mondom nektek, hogy az ilyen zenéket ne feledjük el, érdemes meghallgatni újra és újra ezeket a zenéket.

Gyerekek, ezt a technikai káót én el se hiszem. Azt mondtam, hogy Andrea Macsomán, és egy teljesen másik zenét elindítottam. Na de tudjátok, úgy van ez, hogy én nagyon hamar javítom a problémát, és már is kijavítom. Közben megérkezett hozzánk Mazsi. Szia Mazsi, nagyon szép kori estét kívánok neked, és természetesen jó zenehallgatást.

gyerekek, a következőkben két olyan előadó jön. Először is egy magyar előadó, aki nagyon nagyot tett le a zenében, és ugye a zenelécet is hát magasra tette. Ez az egyik, az Ergo együttes, a másik pedig egy külföldi együttes, a People Like. Hát a retro zene szerelmesei biztos, hogy fölkapják a fejüket erre az együttes névre, hogy People Like, mert ők csak is jó zenéket hoztak nekünk, és már nagyon régen, tehát nem mostanában hozták ezeket a zenéket, hanem a 80-as évek nagyon elején, úgyhogy most annyira retrósak vagyunk, mint amennyire még soha nem voltunk.

Hatással, gyerekek, hallottátok az Ergo együttes négyszerű és úgy sláger zenéje egy kis egybelegben hallgatok, nos, és most már egy brutális muzsika a People Like együttestől.

gyerekek hatalmas zenék sorakoznak, olyan, mint például Miriam Lee. Ezek olyan nevek, gyerekek, amit, akiket akárhol, bármelyik rádion nem lehet hallani, vagy pedig mondok egy másik nagy nevet, Nicky Gable, a Stranger Desire című dalával, ugye? Hatalmas muzsika, hát ilyen zenék sorakoznak, de még mindezek előtt Burning, és aki zenél nekünk, a Safir együttes és Kelly Mary. Kelly Mary egyébként hatalmas énektudással, viszont Safir megint ott van, hogy nagyon nagy zenei tudás, úgyhogy retro zene szerelmeseinek most mondhatom azt, hogy zenében Mennyei Manna

Kedves hölgyeim és uraim, közben Frityó barátunk azt mondja, tiszteletem, mehet a diszkó, hát megy a diszkó, és olyan diszkó megy, ami tényleg diszkó, nincsen még ez a zene, úgymond elkorcsosulva, ez még az igazi diszkó, 70-es évek vége, 80-as évek eleje, hatalmas muzsika a következő is, és az előadó sem senki, vagyis hát nem akárki, ugye, Miriam Lee, és a The Man in My Life című dalt fogom játszani. Én ezt a zenét legelőször, amikor meghallgattam, akkor ez még nem is létezett másféleképpen, csak is a fekete bakelit lemezen.

Csak közben Fritjó barátunk azt írja, hogy legyen Italo Disco, és azt mondja, hogy én, nekem mindjárt fancy jutott eszembe, mert hát találtam tőle egy nagyon-nagyon kellemes muzsikát, amit amúgy is szerettem volna nektek megmutatni. És hát én ugye mindjárt meg is kérdeztem, hogy a fancy okése, és ő meg azt írja, hogy vagy Ken László, de mi lenne, hogyha most jönne fancy, és majd egy kicsit később Ken László is jönne. Hát szerintem nem történne semmi probléma, úgyhogy én most hamarosan mutatok a fancy kedvelőknek egy igazi csemege muzsikát, ami hát szerintem annak idején egy ilyen háttérbe szorult zene volt, de mostanra ez nálam annyira bejön, hogy nagyon, úgyhogy szeretném megmutatni nektek. Aztán ugye majd Ken László is jön, viszont Csoki Zsolti, kedves Druszám, azt írja, szia Druszám, sziasztok, szuperek, felső tárgány jelen. Hát nagyon örülök, hogy ti mindig itt vagytok velünk, ugye jelen vagytok, füleltek, hallgatóztok, és hát ugye mehet az italó, hát megy az itt, te úgy írod, hogy Italiano, hát ez nem Italiano, azért mondom, hogy tudjátok, ugye, az olasz zene, ez pedig Italo Disco. Nagyon sokan keverik, én tudom, Druszám, hogy te képbe vagy, és ezt most csak azért mondom, hogy mindenki tudjon róla, főleg azok, akik még annak idején nem zenéltek, vagy még meg sem voltak, és mostanra már tetszik nekük ez a stílusú zene. Nos, hát fancy kedvelők, figyeljetek, mert Fritjó barátunk ikletére már is itt van fancy

gyerekek, én azt mondom nektek, hogy ez a zene Fancy-től, hát ez nagyon-nagyon kellemes, és hát nagyon-nagyon értékes muzsika nálam, ez most nagyon-nagyon viszi a pálmát. De persze sok zene viszi még a pálmát nálam, a következő együttesem, azzal már kicsit távolabbra fogok utazni. A Creed együttes Ghetto Ghettojú című dalát fogom játszani, retro zene szerelmeseinek megint, hát tessék csak hallgatózni.

és uraim, ez volt itt a Crazy együttes Ghetto Ghetto jó című dal. A következőkben még mindig ebben a korosztályban maradunk, vagyis mondhatnám azt is, hogy az időben, ebben az időben maradunk, csak hát már az Asteri együttes jön, és a The Power of Love című daluk, ami nálam ez is megint egy nagyon-nagyon kedvenc muzsika, és hát akik még nem ismerik, ugye azoknak remélem, hogy egy kellemes muzsikát tudok mutatni.

gyerekek, nem is tudom, hogy hogy szólítsalak titeket. Mondjam az, hogy retrozene szerelmesei? Inkább azt mondom, hát figyeljetek, retrozene szerelmesei, a következőkben Fritjó barátunk illetére Ken László fog nekünk zenélni, és nem egyszer, hanem kétszer, és nem a legismertebb zenéjét, bár akik mondjuk kedvelték Ken Lászlót, hát ők igen ismerik és kedvelik ezeket a zenéket, amiket most fogok játszani. Az egyik a Glasses Man, nagyon-nagyon zene, és majd utána még egy Ken László jön, a Don't Cry című dal, hát na még az is egy olyan muzsika, amit érdemes meghallgatni, hát nagyon jó szórakozást kívánok a retro zene szerelmeseinek.

Gyerekek, ez nagyon-nagyon zene volt. A következőkben még mindig nagyon-nagyon zene jön itt a Super DJ Rádión, tehát maradunk még Kend Lászlónál, és azt mondja, hogy Don't Cry.

hölgyek és urak, ezekben a régi zenékben egyébként én szeretem az újdonságot, és hát szeretném nektek megmutatni azt is, hogy hogy hangzik az, amikor egy nagyon-nagyon régi előadóhoz egy új muzsikát a következőkben, Linda Giorizzo is zenél nekünk, és azt mondja Movie Top, ez egy

fejlődött, hogy talán Linda Gyorézót említhetem úgy is, mint egy ikont. Tehát ő azért nagyon-nagyon sokat letett a zenében. Jó énekhang, ugye, és mindig olyan együttes áll mögötte, akik tényleg nagyon tudnak. Viszont azért az hagyj áruljam el nektek, hogy Linda Gyorézó valamikor Bobby Orlandóval zenélt, és most pedig Fancyvel. Tehát a két úriember, akik a hátuk mögött voltak, vannak, azért ők sem akárkik. Nos, nézzük, hogy Fancy mit írt most napjainkban Linda Gyorézónak.

Kedves hölgyek és urak, a következőkben érdekesség csemege muzsika. Tudjátok, hogy én szeretem mutogatni a koncertfelvételeket. Most egy ilyet fogok mutatni nektek az Alphaville együttestől. És a zene címe Jeruzsálem. Hát ez is az a muzsika, amit soha nem fogunk elfelejteni.

Gyerekek, bocsánat, hogy belebeszélek a zenébe, de hát majdnem egyszerre írjátok, ugye? Encsike írja, hogy hatalmas zenék, mind egytől egyig, és ugye közcsike Encsike. Aztán István barátom, nagyon szuper dalokat hoztál, hát köszönöm, örülök, hogy tetszik. Csoki Zsolti pedig azt mondja, hogy Monte Cristótól a Lucifer lányát, Girl of Lucifer, hát szerintem még belefér, van időnk, de nagyon jó zenék vannak még mindig előkészítve. És hát Kolozsi Émi barátom is azt mondja, hogy remek felvételek, hát igen, igyekszem mindig olyan zenéket hozni, amik mondjuk még, amiket még nem mutattam, vagy pedig amiket nagyon szeretünk, tehát mindig igyekszem a jóra. A következő együttesem is olyan például, amit még nem mutattam, de ismeritek, és biztos vagyok benne, hogy szeretitek a Man to Man együttest. Én most a Mel Stipper című dalt fogom játszani, de hát Paul Parkertől is hoztam zenét, a Desire című dalt, az is egy nagyon-nagyon muzsika, de most igyekszem, hogy a Lucifer lányát is le tudjam játszani.

Nos gyerekek, úgy írja a Druszám Csoki Zsolti, hogy Monte Cristo Lucifer lánya, ha belefér, de mibe egy nagy zsákba belefér, hát nagyon nagy zsák kell, hogy legyen, és bele fog férni, úgyhogy Zsolti Druszám figyelje, a következőkben megmutatom, hogy mennyire fér bele.

gyerekekkérésre szólt Monte Cristo, és az ugye a Lucifer lánya, The Girl of Lucifer című dala Zsolti Drusán kérte, és hát ugye már Rémi barátunk is kérte egy zenét, ami már is ide van varázsolva, de előtte még Paul Parker Desire című dalát szeretném nektek megmutatni, és hát Drusánnak mondom, hogy a Monte Cristo együttestől van egy olyan zene, hogy Lady Valentine, majd hallgasd meg, én azt is nagyon-nagyon imádom.

valóság, gyerekek. Imi barátunk azt kérdezi, hogy egy a Madonna Holiday-t le tudnék-e játszani. Hát Imi, szerinted le tudnám játszani? Szerintem le, de én arra vagyok kíváncsi, hogy te mit gondolsz, hogy le tudom-e.

Hát, hölgyeim és uraim, bocsánat, hogy belebeszélek itt a zene végébe, bár ez itt a legélvezhetőbb része. Ez is egy nagy lemez verzió volt, imádom egyébként, és köszönöm Imre barátom, Imi barátomnak, hogy kérte ezt a zenét. Magamtól nem játszottam volna, de hát tényleg köszönöm, hogy kértek zenéket, örülök ilyenkor, mert hallok olyat, amit egyébként nem hallottam volna, és köszönöm, hogy velem tartottatok. Ez volt itt a 80-as évek nagy muzsikái, és azért elárulom nektek, hogy egy nagyon-nagyon kicsit belemerészkedtem a 70-es évek végébe is. Nos, egy olyan zenével köszönök el tőletek, minek a címe Born to be Alive. Ezt is ismerni fogjátok, ezt a zenét, és csak abban reménykedem, hogy úgy, ahogy megjelent ez a zene a 70-es évek végén, így mondom, így még vannak sokan, vagytok sokan, akik még nem hallották, és aki meg már ugye hallotta, örömmel fogja hallgatni. Ne feledjétek, kedden jövök hozzátok, megint a 90-es éveket fogom hozni, és a 90-es évekből is ugye mindig válogatok, amit még mondjuk nem hallottunk, bár itt a Super DJ Rádión nagyon nehéz olyan zenét játszani, amit még nem hallottunk a 90-es évekből, de igyekszem, tehát nagyon töröm magam, hogy olyan zenéket hozzak, amit még nem játszottunk, vagy pedig nagyon-nagyon régen. Nos, hát jöjjön ez a muzsika, és ne feledjétek, hogy hamarosan itt van veletek Live Man, és azért ő azért meg fogja törni ezt a zenei stílust, azért ő oda teszi a kemény muzsikát, bár nem tudom, hogy mivel jön, de már tudom, vagyis megszoktam, hogy keményebb zenékkel. Sziasztok, további jó szórakozást kívánok mindenkinek!

0: Na, a felvétel elején lemaradt.
1: Mit mondtál most?
0: A felvétel elején lemaradt. Majd feltöltem, ahol fel lehetséges tölteni.

Ó, akkor olasztályok vannak. Majd a gyereknek is fog jönni egy szám. Már gyereknap alkalmából. Itt a Sveriges Rádió keresztül, Jongantól, Lejmentől.

Nem elfelelni a régi kort, nem vissza kell hozni. Tőlük a Nostra Culpa is, DJ Menace-től és VSMX-től.

0: www.regiradio.hu. Ott a mi verszám, most nekem konkrétan lehet irogatni.
1: Mit mondtál most?
0: Ha most nekem lehet konkrétan irogatni. Elbírja a Bieber.

Akkor éget írja munka már a lányunkat, hanem a lányom volt itt a Super Ninja Rádion keresztül. Hát jövő héten sajnos nem leszek úgy hallható, és úgy remélem, hogy hétköznap. Hát a műszer délutános lesz. A délőttből meg alszok, hogy jövő hét vasárnap leszek hallható. Itt a Super Ninja Rádion keresztül magam live-ben, ahogy mondtam már. Mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát, és a gyerekeknek, akik fent vannak, meg úgy minden gyermek a világon. Boldog gyermeknek volt még.

én köszönöm is, hogy Istennek itt voltatok velem. Szép éjszaka nektek is. Kolozsi, én nem maradok még, mert azért holnap még rá is kell készülnöm. Úgyhogy jövő hét vasárnap. Meg valószínűleg én is ott teszek majd a találkozón. Azt ott teszek, akkor engem jó meg lehet majd nézni.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk! A legjobbak a legjobb helyen!
2: I'm David Guetta!
1: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

this is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Radio Hungarian Web Radio Station.
1: Párnánk puha, ágyunk öle lányára.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, we're Clean Bandit.
1: Ez a Super DJ Rádió.
3: I'm David Guetta.
1: Ez a Super DJ Rádió.
4: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
1: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.